0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti a hallgatókat. Egy újabb negyed óra indul magyar nyelven itt a Rádió Burgenland adásában, amelyben ezúttal is sok érdekes hírt hozunk. Tartsanak velünk! Ma este folytatjuk a sorozatunkat, amelyben olyan ausztriai könyvtárakat mutatunk be, ahol magyar nyelvű könyvek és más tartalmak is elérhetők. Ezúttal a Vorarlbergi tartományi könyvtárhoz, a Vorarlberger Landesbibliothekhez fordultunk, és arra voltunk kíváncsiak, mit talál az, aki magyar nyelven keres olvasnivalót vagy forrást Bregenzben. A részleteket Sebestyén Árontól hallják.
2: A könyvtár válasza szerint magyar nyelven elsősorban néhány, a régióhoz is köthető anyag bukkan fel. A fizikai állományban vannak Vorarlberg szerzőinek olyan regényei, amelyek magyar fordításban is megjelentek, emellett néhány szakkönyv, valamint újságok és folyóiratok. Külön érdekességként kiemelték a Magyarország vármegyei és városai enciklopédiája című kiadványt is, amelyet, mint írták, ajándékként kapták a Magyar Nagykövetségtől. Ha pedig a számoknál maradunk, a magyar nyelvű fizikai állományuk jelenleg csak 17 tételből áll, ehhez képest jóval nagyobb az elektronikus kínálatuk, összesen 2291 magyar nyelvű elektronikus tételt tartanak nyilván, ezek között cikkek, könyvfejezetek, e-könyvek, recenziók és más digitális források szerepelnek. Ugyan nem magyarul, de van körülbelül 200 olyan regényük is, amely magyar szerzőktől származik, de német fordításban. A magyar nyelvű rész azonban összességében nagyon kis szelete a teljes gyűjteménynek, és hogy bővül-e ez a kör? Célzottan nem tervezik a magyar nyelvű gyarapítást, mert a beszerzéseik elsősorban a saját gyűjtőkörükhöz igazodnak, vagyis a Vorarlberghez kapcsolódó helyismereti anyagokra és a tudományos, univerzális könyvtári feladatokra koncentrálnak. A Vorarlbergi tartományi könyvtár tehát elsősorban néhány fizikai magyar tétellel és egy meglepően nagy digitális találati halmazzal jelenik meg a térképen, de a magyar nyelvű kínálat náluk inkább kiegészítés, mint fókusz.
1: A Bécsi Magyar Iskola ezen a héten időutazásra hívta a táborozó gyerekeket. A 7-12 éves korú résztvevőknek lehetőségük volt az ókortól a jövőig elképzelni, és akár újraalkotni a kor jellemző tárgyait, sőt az öltözékeket is. De készült amfora és robot is a hét során. Az időutazó tábort Bajka Kinga Csengele és Fejk Simon vezették, és gondoskodtak arról, hogy minél jobban rekonstruálják a gyerekekkel az adott kort. A tábori eseményekről most Bajka Kinga Csengele mesél.
3: Minden nap egy kort veszünk a gyerekekkel. Az első volt az ókor, a második a középkor, a harmadik a jelen, és most csütörtökön vettük a jövőt. És akkor

0: pénteken meg egy mindent összerendezünk, amilyen munkák még nem voltak, nincsenek befejezve, azokat szépen befejezzük, és egy kis előadással készülünk a szülőknek.
1: Mit jelent az, hogy a munkákat befejezni? Milyen munkájuk volt a gyerekeknek?
0: Nagyon sok munkájuk volt, mert az egész nap az úgy épült fel, hogy volt egy ilyen beszélgető rész, ahol a gyerekek a korokról, amiket tudtak, az adott korról, azokat így, azokról beszélgettünk, és utána voltak mágnesek, amiket ki kellett válasszanak, hogy szerintük melyik mágnes tartozik az adott korhoz, azt föltettük egy táblára, és az utolsó nap a jövő volt, viszont ott ők kellett kitalálják a mágneseiket, hogy mi fog történni, vagy mi lesz a jövő, milyen lesz a divat, milyen lesz a jármű, mik lesznek, milyen emberek, robotok, mik lesznek, és az volt az érdekes, hogy ez volt a legérdekesebb beszélgetés a gyerekekkel, tehát olyan fantasztikus dolgokat mondtak, hogy teljesen el voltunk képedve a simivel. Utána meg kézműves foglalkozás volt az adott korhoz. Első nap agyagoztunk, amforákat készítettünk. A második nap volt a gyertyamártás, papírmerítés. Tojástartókat áztattunk be, és ilyen kicsit egy picit ilyen újrahasznosításra is rámentünk. Harmadik nap volt a jelen, ahol ilyen vásznakat kaptak a gyerekek, és magukat kellett megalkotni ilyen kollázs technikával. Az volt az instrukció, hogyha egy régész 200 év múlva megtalálja ezt a képet, akkor teljesen nyilvánvaló legyen, hogy milyen volt az öltözet akkor, és mit szerettek a gyerekek akkor, és mindenki ilyen nagyon érdekes képet készített magáról. És akkor a negyedik nap volt a robotkészítés, itt mindenféle tárgyból lehetett készíteni egy kis robotot maguknak. Volt egy csomó pesgős dugó, akkor kis fadarabkák, drót, csavarok, és mindenki elkészítette a kis robotkáját. Megcsináljuk még a jeleneteket, mert minden nap csináltak a gyerekek egy jelenetet az adott korról, és az adott öltözékből, és kaptak egy kinyomtatott képet, ami alapján be kellett öltözzenek, ugyanúgy és ugyanazzal a mozdulattal csináltunk egy fényképet, és azt szépen így összeraktuk, és ugyanazzal a szöveggel, ami akkor volt, abban a korban, kiosztottunk jeleneteket, és akkor azzal kellett játszaniuk. Tehát volt egy kicsi színház is.
1: Mi lesz a folytatás a Bécsi Magyar Iskolában a táborok tekintetében?
0: Utoljára lesz a Mesés Világtábor, ez már 11 éve megy, ez a legrégebbi táborunk, és a Dóriék visszakanyarodtak ugyanarra a mesére, amivel indítottak. A következő a musical mesés tábor, vagyis a Mamut az új nevén. Az elemek táncát csináljuk meg, a négy elemnek a feldolgozását fogjuk megcsinálni. A rákövetkező héten meg lesz a Minecraft tábor, úgyhogy most a július ez teljesen így be van táblázva. Aztán augusztusban lesz még egy filmes tábor, amit a Pol Balázs, az a nagyoknak szól, meg a Pongrácz Zsófi fog csinálni a nagyokkal.
1: Újabb hírek a burgellandi kőbányákból származó aszbeszt ügyben. A Greenpeace ugyanis azt szeretné, ha Burgelland az EU szolidaritási alapjából igényelne forrásokat az aszbeszt mentesítéshez. Az ökobüró megbízásából készült tanulmány kimutatta, hogy a tartomány jogosult az EU támogatásra az aszbeszt terhelés okozta károk társfinanszírozásához, állt egy a napokban kiadott sajtóközleményben. Erre Burgelland tartomány is reagált, a témában a továbbiakat Palágyi Zsófia foglalja össze.
2: A Greenpeace becslése szerint az aszbeszt tartalmú anyagok eltávolítása körülbelül 1,6 milliárd euróba kerülhet, a kérelem benyújtására vonatkozó határidő a vészhelyzet bekövetkeztétől számított 12 hétig tart. Burgellandban a Greenpeace szerint először május 22-én állapítottak meg magas aszbeszt koncentrációt a levegőben, amely szerint Großpetersdorf Nagyszent Mihályon 13 000 aszbeszt szál volt jelen köbméterenként. Ezzel kapcsolatban a tartományi médiaszolgálat csütörtöki nyilatkozatában kifejtette, hogy a burgenlandi hatóságok kizárólag a szövetségi, közvetett közigazgatás keretében működnek, és nem felelősek a kőanyagok kitermeléséért, értékesítéséért vagy forgalomba hozataláért. Hónapok óta szólítják már fel a szövetségi kormányt, hogy tegyen lépéseket ebben a kérdésben. A Greenpeace által a pénzügyi következményekkel kapcsolatban felvetett állítások és az uniós támogatási forrásokkal kapcsolatos spekulatív kijelentések nem érthetőek és nem tekinthetők komolynak, állt továbbá a közleményben. Az aszbesztet tartalmazó anyagok ártalmatlanítása kihívást jelent, mivel a Greenpeace szerint Ausztriában jelenleg túl kevés a veszélyes hulladékok számára kialakított hulladéklerakó. Burgenlandban csak egy ilyen létezik, fogalmazott meg kritikát Stefan Stadler a Greenpeace-től. A Környezetvédelmi Minisztérium bejelentette, hogy módosítja a hulladéklerakókról szóló rendeletet. A cél az, hogy további ártalmatlanítási lehetőségeket teremtsenek az aszbesztet tartalmazó kőzetanyagok számára. Bizonyos feltételek mellett a jövőben a korábbi kőbányákat is hulladéklerakóként lehet majd használni, állt egy írásbeli nyilatkozatban.
1: Lockenhaus Lékán ezekben a napokban zajlik a 2026-os kamarazenei fesztivál, amit idén már 45. alkalommal rendeznek meg, és a Verwoben összefonódva címet viseli. Az első napon a sztárzongorista Schiff András mesterkurzus tartott vonós négyesek számára. Heinz Holliger és Sir Schiff András személyében két világsztár tér vissza Lockenhaus Lékára, hogy találkozzon egy új, kiemelkedő művész generációval. Hogy miként nyilatkozott erről a mester, illetve hogy mire számíthat a közönség, azt most Sebestyén Áron foglalja össze.
3: Ez egy nagy nosztalgia, már az első zenei fesztiválon is ott voltam 45 évvel ezelőtt. Ez a kastély, ez az egész hely lélegzik, a történelmet, a hagyomány történetét lélegzi, mondta Sir Schiff András. A kamarazenei fesztivál első napján egy műhely munkában elmagyarázta, mi is az, ami számára igazán fontos a kamarazene terén, például a bécsi Chaos String Quartetnek. Esther Crucio a Chaos String Quartetből az alábbiak szerint fogalmazott. Ez a műhely munka sok tekintetben megerősített minket. Mondhatnám, hogy adott néhány tippet a finomításokhoz. Azt hiszem, mindent át fogunk beszélni a következő próbán. A műhely foglalkozás egyébként a közönség számára is nyitott volt, hiszen az érdeklődő kamarazenei rajongók nem hagyják ki, hogy Sir Schiff Andrást munka közben láthassák. 27 rendezvény lesz a 11 nap alatt, így július 18-ig sűrű program várja a közönséget. A zongora szóló koncertektől, a vonós négyeseken és a vegyes kamaraművészeti előadásokon át egészen Alfred Hitchcock The Lodger című néma filmjének élőzenei kíséretéig. A fesztivál 45. évében is nagy hangsúlyt fektetnek a spontaneitásra, mondta Nicholas Alstedt, művészeti igazgató. A változatos program kínálat keretében a Joseph Haydn magánfőiskola és a Gráci Művészeti Egyetem Oberschützen felsőlövői intézetének hallgatói is lehetőséget kapnak arra, hogy a fesztivál keretében nemzetközi közönség előtt mutatkozhassanak be.
4: Időjárás.
1: Az esti órákban is tiszta marad az égbolt, a légmozgás gyenge marad, és az éjszakai órákban a legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Holnap, szombaton ismét sok lesz a napsütés, csak helyenként jelenhetnek meg felhők. Délen továbbra is gyenge szél fúj, északi és Közép-Burgenlandban viszont napközben közepes erősségű, majd élénk északi szél lehet. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 27 és 32 fok között alakul. Mára a magyar hírműsoradásunk ideje lassan lejár, így elköszönök, de holnap ugyanebben az időpontban várom majd vissza önöket, kedves hallgatók, a rádiókészülékek elé. További szép estét, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.